0: nejlepší.
1: To nejlepší z milénia.
2: Kiss Radio. Kiss.
3: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofik. Sono spiacente.